0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Pünkösd vasárnap a mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Mai adásunkban először vízre szállunk, hallhatnak a rekord részvételt elérő Lékmánia programról, szó lesz a fürdő szezon indulásáról, a Nagy Burgenland túra mai állomásáról, és egy kis ízelítővel is készültem mai Magyar Magazin adásunkból. Egy rövid népdal után azonnal kezdünk.

0: A Fertő-tó hatalmas vízfelülete összeköti Ausztriát és Magyarországot, így a tó körüli események szinte már szükségszerűen határokon átívelőek. Ilyen például az úgynevezett Lakemania, amelyet ma ismét Rust-Rustban rendeztek meg. Az evezés és kenuzás a tóért, hiszen mindannyian ugyanabban a csónakban ülünk motto alatt, a tó fontosságának tudatosítása volt a cél, mint a kultúránk, identitásunk és mindennapi életünk részének. Minden izomerővel hajtott hajó, vagyis példaként az evezős csónakok, kajakok, kenuk, a stand-up paddle, vagyis a szápdeszkák is részt vehettek az idén már 5. alkalommal megrendezett eseményen. Ezt több százan meg is tették, a szervezők szerint rekordszámú résztvevő érkezett az idei eseményre. Most is különböző útvonalak álltak rendelkezésre, többek között Magyarországra is, és magyar nyelvű résztvevők is akadtak bőven.
1: A Lakemania abban különbözik más ilyen versenyek, szóval versenyekhez képest más, mert hogy nem fontos az, hogy ki nyer, mert nem kell senkinek se győzni, ez tetszik, és a másik az, hogy nem csak egyfajta csónak van, szóval nem csak evezősök vannak a vízen, hanem tényleg mindenki. A szuposok mennek, a kajakosok, vitorlák nem, szóval vitorlás csónak az nem megengedett, de mindenki, aki a saját erejével, izmával valahova eljut, részt vehet benne. És ami most nekem nagyon tetszik, ez megváltozott. Az elén úgy volt, hogy az egész tavat kellett körbe evezni, kajakozni, és most már nem, most már szóval az ember kiválaszthatja, hogy most 5 kilométert megye, vagy tényleg 40-41-et, azt hiszem az a leghosszabb.
0: A Fertő-tó vízén evezni sokak számára különleges. Egy teljesen más élmény, mint egy folyón, vagy egy másik tavon, mondják.
1: Nekem azt tetszik annyira, hogyha az ember úgy a tó közepén van, akkor úgy hirtelen nem lát már se házakat, se településeket. Szóval akkor csak az ég létezik, meg a víz. És az ember úgy messzire néz, akkor részben nem is lehet látni, hogy hol kezdődik az ég, és hol van a víz felületnek ugye a vége, hogy egybefolyik minden. És ez nekem olyan valahogy erőt is ad, szóval tényleg egy ilyen egyfajta meditáció is. Szóval én meg a víz, vagy én meg az ég.
0: És természetesen a tó élő világát is jobban meg lehet figyelni egy evezős csónakról.
1: Hát vízi madarakkal találkozik az ember, és egyszer tényleg egy ilyen sasféle mellettem landolt a vízen, és valamit onnan kivett, de főleg a vízi madarakkal is. Nád közelben ott persze nagyon sok ilyen partifutó, meg másfajta vízi lényekkel is, csak amikor költenek a madarak, akkor nem szabad. Szóval azt hiszem 200 métert kell akkor betartani, nem szabad tényleg a nádba bemenni.
0: És most maradjunk híreinkben a vizeknél. Burgenland szerte tegnap ragyogó időben tartották több helyen is a szabadtéri strandok a kissé megkésett szezonnyitójukat. A későbbi kezdés vegyes fogadtatásra talált. Sokan visszasírják a hagyományos május 1-jei nyitást, csak hogy az egyre növekvő költségek és a magánmedencék miatti konkurencia miatt ezt a településeknek egyre nehezebb kigazdálkodni. Eisenstadt Kismarton polgármestere Thomas Steiner meg is védi a későbbi nyitás döntését. Szerinte májusban egyszerűen túl kevés lenne a látogató, míg nyáron egy-egy strandnap akár 1000 vendéget is hoz, májusban ennek csak a töredéke jelenik meg. A nehézségek ellenére több polgármester, például a Rohrbach, Frackno Nádasdi, Günther Schmidt hangsúlyozza, hogy a közösségi strandok fontosak a helyiek életminősége szempontjából, még akkor is, ha pénzügyileg alig, vagy egyáltalán nem termelnek nyereséget. De most ki a vízből a szárazföldre? Ragyogó, igazi nyárias időben mintegy 750 túrázó vett részt a Nagy-Burgenland túra második szakaszán, a Mattersburg-Nagymartoni járásban, Zígráben, Szikra környékén. A nap egy enyhébb emelkedővel indult, útközben pedig egy kilátó platformnál is megálltak az érdeklődők, ahonnan pazar volt a körpanoráma. A résztvevőkről több mint 80 helyi önkéntes gondoskodott különböző egyesületekből, hogy mindenki kapjon enni, inni és jó hangulatban teljen a túra. Ebédre a vándorokat egy különleges családi recept szerint készült krumpli saláta várta. A további útvonalon még alpakák is feldobták a hangulatot, a nap fénypontja pedig sokaknak a lélegzeten állító kilátás volt Közép-Burgenland felé, egészen a Schneebergig. Holnap Szent Margaréten, Szent Margit bányán folytatódik a túra, egy nagyjából 16 kilométeres távval. A kezdés délelőtt 9-kor lesz.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Ha vasárnap, akkor Magyar Magazin. Rövidesen kezdődik mai magazinadásunk, amelyben két témával is készültünk önöknek. Először a Bécsi Napló megújult online felületéről hallhatnak. Az ausztriai magyar közélet egyik meghatározó lapja ugyanis új honlappal, friss szerkesztési szemlélettel és szélesebb közönséget megszólító tervekkel folytatja munkáját. A bemutatót a Központi Szövetség Svédplatzi székházában tartották. Az eseményen részt vett Palágyi Zsófia kolléganő.

0: is.
1: Seidler Andrea, a Lapot kiadó központi szövetség elnöke szerint a cél az volt, hogy a Bécsi Napló alkalmazkodjon a mai média környezethez.
2: A Bécsi Naplónak tulajdonképpen már régebben is volt egy print médiuma, és volt egy online felülete is. Csak a régi online felület szerintem már nem felelt meg a mai igényeknek, és ezért gondoltuk valamikor a télen decemberben, hogy most neki kellene állni, és egy ilyen korszerű felületet létrehozni. Egyrészt a Bécsi Napló nem szűnik meg, meg fog jelenni továbbra is, persze csökkentett példányszámban, abban a formában, amiben ismerik, minden második hónapban meg fog továbbra is jelenni. Tehát emelünk cikkeket, szövegeket a Bécsi Naplóból az online felületre is, de az online felület egy más spektrumot is fog ajánlani az olvasóknak.
0: Ezt követően elkísérjük az FC Südburgenland csapatát az egyik edzésükre, amelyet Stegersbach Szenteleken a futballpályán tartottak. A csapatban többen is magyarok, és hogy mi adja ennek a közösségnek az erejét, és hogyan telnek a mindennapok ebben a közegben, az a riportból kiderül. Most ebből készültem egy részlettel. A pályán több nyelven zajlik a kommunikáció, de az alap futball szavakat már sokan értik magyarul, még az edző is.
3: Ja, das sind eben so Begriffe natürlich wie ich helfe dir, so Shagit oder solche einfachen Dinge. So einzelne Wörter, die man spricht im Match und im Training, die bekommt man dann schon mit. Also es ist so zwei Handvoll Wörterrepertoire hat man sich angeeignet, ja.
4: Én tényleg mondhatom azt játékosként, hogy én személy szerint nagyon jól beszélem már a németet, és ezt abszolút alkalmazom is, viszont segítjük ezzel ugye a magyar játékosokat is, hiszen akik most érkeztek még a nyáron, nem teljesen beszélik a nyelvet, úgyhogy próbáljuk egymást segíteni, de nagyon sokszor összenevetünk, és az osztrákok is kérdeznek tőlünk, mit jelent ez, és akkor ilyen nagyon jó hangulatot csinál ez a csapatban, úgyhogy van már egy-két szó, hát az egészségedre, Egi, a szívi, köszi, ezeket már nagyon nyomják a csajok, igen.
0: Magyar magazin adásunkban emellett fontos szerepet játszanak a magyar dallamok is, amikből ma este sem lesz hiány. Az adás rövidesen a német nyelvű hírek után kezdődik, itt a Rádió Burgenlandon.
5: Időjárás.
0: Napsütéssel ér véget a nap, a szél is elcsendesedik. Az éjszaka többnyire derült lesz, és enyhe marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul. Holnap, vagyis pünköst hétfőn, a nap reggeltől estig süt, délutánra pedig kifejezetten meleg, helyenként forró idő várható. A csúcshőmérséklet 27 és 31, helyenként 32 fok körül lesz. Az északi szél napközben fokozatosan megerősödik, többnyire mérsékelt, észak- és közép-Burgenlandban időnként élénk lehet. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket, de még nem búcsúzom. Perceken belül újra várom önöket magyar magazinadásunkban. Sebestyén Áront hallották. Holnaptól híreinkkel már kolléganőm, Palágyi Zsófia jelentkezik. Én további jó rádiózást kívánok. Magyar magazin adásunkig minden jó.

Kiderül, mi tartja össze ezt a soknyelvű közösséget a pályán és azon kívül is. A következő egy órában számos magyar dallal is készültem. Válogatásomban ezek között örökzöld klasszikusok és ismert slágerek is helyet kaptak. Jönni fognak olyan előadók is, mint a Lóci Játszik,

0: Megújult a Bécsi Napló online felülete, az ausztriai magyar közélet egyik meghatározó lapja, új honlappal, friss szerkesztési szemlélettel és szélesebb közönséget megszólító tervekkel folytatja munkáját, miközben a nyomtatott kiadás is megmarad. A bemutatót a Központi Szövetség Svédenplatzi székházában tartották. A helyszínen ott volt kolléganőm, Palágyi Zsófia is. Most az ő összeállítása következik.
1: A Bécsi Napló 1980 óta fontos fóruma az ausztriai magyarságnak, most pedig új korszak kezdődik a lap életében. Megújult az online felület, amely, mint elhangzott, modernebb, átláthatóbb és szélesebb közönséget kíván megszólítani. Seidler Andrea, a lapot kiadó Központi Szövetség elnöke szerint a cél az volt, hogy a Bécsi Napló alkalmazkodjon a mai média környezethez.
2: A Bécsi Naplónak tulajdonképpen már régebben is volt egy print médiuma, és volt egy online felülete is. Csak a régi online felület szerintem már nem felelt meg a mai igényeknek, és ezért gondoltuk valamikor a télen decemberben, hogy most neki kellene állni, és egy ilyen korszerű felületet létrehozni. Egyrészt a Bécsi Napló nem szűnik meg, meg fog jelenni továbbra is, persze csökkentett példányszámban, abban a formában, amiben ismerik, minden második hónapban meg fog továbbra is jelenni. Tehát emelünk

0: cikkeket, szövegeket a Bécsi Naplóból az online felületre is, de az online felület egy más spektrumot is fog ajánlani az olvasóknak. A felület most ez természetesen rovatokból áll, tehát van egy olyan világhírek rovat, egy magazin rovat, van egy népcsoportpolitika rovat, amit mi nagyon fontosnak tartunk, egy kultúra rovat. Attól is függ, hogy mennyi cikket tudunk megjelentetni, hány embert találunk, akinek lesz kedve írni. A Start egész jó volt már, pár héten belül már jócskán több tucatnyi cikket fel tudtunk tenni.
1: A szerkesztőséget illetően történnek-e mondjuk személyi változások?
0: Igen, történnek. A Központi Szövetség a laptulajdonos, a printnek is, meg az online médiumnak is. A régi, a print médiumnak maradt Deák Ernő a főszerkesztője, az online médiumnak viszont Másréti Kató Zoli lesz a főszerkesztője. Martos Péter dolgozik mind a két médiumnak. Én is dolgozom inkább az online médiumnak, Csire Márta, mi főleg a népcsoport politikával foglalkozunk. Remélem, hogy Farkas Hazman Elizabet is fog dolgozni nekünk.
1: A szociális médiát tekintve vannak-e terveik?
0: Facebookon persze már van is egy csoportunk, úgy hívják, hogy Bécsi Napló Olvasó Közösség. Tehát a Facebookon már is jelen vagyunk. Tehát a mi elképzelésünk az, hogy megmarad ez az esszéisztikus stílusa az újságírásnak, és mi nem csak a népcsoport médiuma szeretnénk lenni, hanem tulajdonképpen az összmagyarsághoz fordulunk, akik itt élnek Ausztriában. Például már most is beszámoltunk több olyan kiállításról, aminek semmi magyar vonatkozása nincs, de azt gondoljuk, hogy az olvasó számára érdekes lehet. Azon kívül lesz egy olvasó sarok, egy könyvajánló sarok, amit Lendvai Zsóka fog vezetni. Igyekszünk megtalálni azt a kis rést, ahová mi szépen beleférünk.
1: A nyomtatott kiadás ugyanakkor továbbra is megmarad, hangsúlyozta Deák Ernő főszerkesztő, aki szerint a print és az online felület egymást erősítheti.
2: Ami lényeges, az, hogy a Bécsi Napló megmarad nyomtatott formában is, és én úgy képzelnem el az egészet, és ez úgy lenne jó, hogy ezt mennyire sikerül, nem tudom, hogy ez egy partneri viszony. Például most legutóbb is a nagy cikkeknek a legnagyobb része, nem tudom hány cikk, az a nyomtatott változatból került át a weboldalra. Amit egymástól tanulunk, azt hasznosítsuk itt is, és ott is. És hogyha ez a partneri kapcsolat megmarad, tehát a nyomtatott formában is, és a web oldalon is, akkor én látom a jövőt. Én a magam részéről mondom mindent elkövetek, mert én nem az én saját életemhez kötöm a Bécsi Naplót, hanem a tőlem független, és én utálom is, hogy ez létezen, ez egy szép és nemes feladat, hogy Bécsnek van egy, vagy Ausztriának van egy magyar nyelvű újságja, hogy a Bécsi Napló, és 47 éve jelenik meg, akkor az mégiscsak jelent valamit. Hányszor lett volna okunk, főképp anyagi okokból megszűni, de szerencsére tartottuk egymásban a lelket, a neves írók is örültek, és megtisztelőnek tartották, hogy a Bécsi Napról megjelentek a cikkeik. Úgyhogy ez egy olyan szép és nemes feladat, hogy erre a Központi Szövetség ilyen értelemben büszke lehet, de ne úgy, hogy megfojtja a nyomtatott változatot, mind a kettő együvé tartozik. Tehát az online az gyors keletkezési és gyors lejárat idő. Viszont az újság, előttem van egy régi jó újsághirdetés, amikor az angol úr este leül a fotelbe, rágyújt a pipára, és olvassa az újságot. Tehát az újság ez nem csak olvasás, hanem egy kulturális művelődés is. Egy, kettő pedig az, épp azért már két havonként jelenik meg, olyan témák jelenek meg, ami két hónap, sőt, még harmadik hónapba is érvényesek. Tehát még évek múlva is kézbe vehetem, hogy ez mit jelentett, és esetleg az honlapon ez már régen eltűnt. De én azt mondom, ez talán nem egészen szép kifejezés a Siami ikrek, de ez a partnerség. Tehát az egyik a másik nélkül nem tud meglenni. Hogyha én szülő vagyok, akkor tulajdonképpen nekem mindegyik kedves legyen száma egyformán. Tehát a Központi Szövetség vezetőségé felé, aminek én is tagja vagyok, csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy mind a két gyereket egyformán kell szeretni.
1: Az online felület felelős szerkesztője Másréti Kató Zoltán szerint az egyik legfontosabb feladat az olvasottság növelése.

0: Abszolút prioritás számomra az online-nál, és ez szerintem a printnél is így kéne legyen, hogy a lapot, legyen az print vagy online, az olvasóknak csináljuk. Ez nem csak prioritásom, de ambícióm is, hogy valóban az olvasottságunkat fönnebb tornásszuk. Ehhez viszont változtatni kell, és nem csak technikai értelemben, ugye, az online ma már nem is olyan nagy változtatás, hanem tartalmában, nyelvezetében is, ahogy tetszik, meg kell szólítsunk több korosztályt ahhoz, hogy ez az olvasottság megnövekedjék. Az online nem csak olcsóbb, hanem rugalmasabb, elérhető bárhol, ahol internetes jel van. Ami ma megtörténik reggel, lehet rá reflektálni, vagy 2 óra múlva már ott van, olvasható, visszajelezhető.
1: Mennyire nyitottak mondjuk a szerkesztőségen kívüli publikációk iránt?
0: Maximálisan nyitottak vagyunk. Ne tartsa senki otthon az íróasztal fiókban azt az írását, amiről szent meggyőződése jól sikerült irodalmi mű, akkor tártkarokkal fogadjuk. Beharangozzuk a világnak, hogy élünk, létezünk, van, aki ezt már észrevette, körülbelül 1500 olvasó úgy vett észre bennünket, hogy tulajdonképpen még nem voltunk beharangozva, de föltétlenül a visszajelzéseket követjük, tehát az olvasottság, ismétlem, az egy nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb szempont lesz a jövőben.
1: A technikai megvalósítás során a legfontosabb szempont az egyszerűség és az átláthatóság volt, mondja Rik Zsófi, technikai munkatárs.
2: Legfőképpen küllemben lesz más. Arra törekedtünk, hogy minél átláthatóbb és egyszerűbb legyen. Nem vagyunk hírportál, ez fontos, de akkor is szerintem nagyon fontos, hogy egy letisztult dizájnja legyen, jól olvasható legyen, átlátható, kereshető, logikus, úgyhogy ebben a szellemben próbáltam az új dizájnt kialakítani. Van egy világrend rovatunk, ez értelemszerűen a világbani történésekről szól. Van egy kultúra rovat, magazin rovat, népcsoportpolitika, ez lesz szerintem az egyik leghangsúlyosabb rovatunk, és van az egyesületi hírek, amik a központi szövetség alá tartozó egyesületekkel kapcsolatos dolgokat fogja bemutatni, úgyhogy ezúton is várunk minden egyesülettől mindenféle programot, érdekességet, megszólalást, véleményt. Új URL címünk is van, most bécsinapló.at, valamint a Facebookon is jelen vagyunk, de nem mint oldal, hanem mint csoport, Bécsi Napló olvasói közösség. Ott lehet kommentelni, véleményt mondani, vitatkozni cikkekről, egymásról, bécsi életről, bármiről, úgyhogy oda is várjuk a csatlakozást.
1: A bemutatón Martos Péter szerkesztő is felszólalt, aki évtizedek óta ír a Bécsi Naplónak, és korábban a Die Presse munkatársaként az internetes megjelenés előkészítésében is részt vett.
3: Hát én az maradok, ami vagyok, a printnél szerkesztő vagyok. Talán, ha az ember a Máséti Zoltánt kérdezi meg, akkor én vagyok a szürke eminenciás, aki a főszerkesztőnek is megmondhat valamit, de különben szerkesztő vagyok, és szeretek írni, hozzájárulok a tördelés rendességéhez. Az online-ban kizárólag írni fogok, méghozzá azért, mert sok fiatal van, aki sokkal jobban ért az online-hoz, mint én.
1: Említette a beszédében, hogy egy érdekes trend van felmerülőben, hogy a fiatalok visszatérnek a print médiumokhoz.
3: Nem visszatérnek, hanem fiatalok, akik nagyon fiatalok, elkezdenek printet olvasni, a ma 28 és 40 év közöttiek nem. Azok már csak online olvasnak. Ez egy remény.
1: A Bécsi Napló a jövőben nagyobb figyelmet szeretne fordítani a fiatalabb generációk megszólítására is. A szerkesztőség célja, hogy az ausztriai magyar fiatalok számára is vonzó és aktuális tartalmak jelenjenek meg. Erről Lengyel Ferenc szerkesztő beszélt.
4: A Bécsi Napló tulajdonképpen sejtosztódással szaporodik. Biológiával úgy tanultuk, hogy az első őssejt ketté válik, a két sejtből 4 lesz, 8, 16, 32, és a kettes hatványai szerint gyarapodnak a sejtek, amíg létrejön egy élő organizmus, egy élő szervezet. A Bécsi Napló egy olyan lépést tett meg, hogy volt egy nyomtatott változata, volt egy online változata, de az online változata,

0: változaton modernizálni akartak, tehát a régit, mint egy köldökzsinort elvágták. Szerencsés, nem szerencsés, ezt az idő fogja megmutatni, és most egy új internetes változata jelentkezik, hogy a régi papíralapú nyomtatásra épülő Bécsi Napló és az új virtuális, megfoghatatlan Bécsi Napló milyen testvérek lesznek, ezt a jövő dönti el.
1: Milyen lehetőséget kapnak majd a fiatalok?
0: A magam nevében csak a nyomtatott példányról tudok beszélni, példányokról, számokról. Indítottunk januárban egy új rovatot, ennek tulajdonképpen felelőse, jó pásztora vagyok. A fiatalokat igyekszem köré gyűjteni, a 16 oldalból egy oldal ablak nevet kapott. Gondoljunk Bill Gatesre és az egykori Windowsra, hogy világszenzáció lett. Adja Isten, hogy belőlünk is az váljék, mondom, halk humorral, és ebbe az ablakba várjuk a fiatalok jelentkezését. Már vannak, két példány meg is jelent, tehát a január-februári összevont számban, és a március-áprilisiben. Következő készülőben. Egy olyan mondattal kezdem, hogy egy vezetőségi gyűlésen elhangzott, hogy a mi szempontjainknak érvényesülnie kell. Halkan megjegyeztem, és most megismétlem hangosabban. Az ő szempontjaiknak is jelentkezniük kell, mert második vagy harmadik generációsokként belenőnek a felnőtt életbe, és az ő szempontjaik is elkezdenek érvényesülni az életben. Következésképpen, ha a Bécsi Naplóban nem érvényesülnének, úgy érzem, hogy nagyon rossz fényt vetne ránk és rám is. Tehát óvatosan bánjunk a mi értékítéleteinkkel, adjunk nagyobb teret a fiataloknak. Annyit biztosíthatok, hogy amíg van Bécsi Napló, és amíg bírom erővel, lesz nyomtatott ablakunk.
1: A szerkesztőség hangsúlyozta, a megújulás nem szakítás a hagyományokkal, hanem kísérlet arra, hogy a Bécsi Napló a jövőben is meghatározó fóruma maradjon az ausztriai magyar közösségnek.
2: Rádió Burgella.

Önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják a Rádió Burgenlandon. Hamarosan jön adásunk második riportja, és még számos magyar sláger is érkezik.

óra este Stegersbach-Szenteleken, az FC Südburg ellent pályáján már zajlik az élet. A játékosok egymás után érkeznek az edzésre, sokan egy hosszú munkanap után, köztük több magyar futballista is. Egy olyan csapat ez, ahol különböző nyelvek, hátterek találkoznak, mégis gyorsan kialakul az összhang a pályán és azon kívül is. De hogy mi adja ennek a közösségnek az erejét, és hogyan telnek a mindennapok ebben a közegben, az most következő riportunkból kiderül. A csapat egyik edzésén jártam. A mezek és a stoplis cipők már a sportolókon, a füves pályán, bemelegítéssel, majd baráti meccsel indul kora este az FC Südburg ellen intenzív tréningje a Stegersbach-Szenteleki pályán. Ez sokak számára

0: Így a számos magyar játékosnak is egy hosszú nap után történik, mégsem kérdés, hogy jönni kell. Tavaly az osztrák élvonalba bajnokként visszatérő FC Zuidburgenland egy rendkívül nehéz szezon után jövőre is a legmagasabb osztályban folytathatja, ahol a csapat gerincét és a húzó erejét a teljesítmény és talán az összetartás adja. Ez az edzés közben kérdezettektől is kiderült. Svirján Dóra kapus nemrég érkezett a csapatba, de már most otthon érzi magát.
1: Egy új kihívás, kezdetét jelentett, amikor kijöttem ide. Maga az, hogy egy új kultúrába csöppentem, mind a bajnokság, mind az edzések sokkal másabbak, mint otthon, sokkal fizikálisabbak, sokkal intenzívebbek, ezáltal fel kellett venni itt a ritmust. Úgy gondolom, hogy már fél év alatt is tudtam fejlődni.
2: Mi az, ami egyébként nálad téged előre visz és mozgat abban, hogy te egyre jobban fejlődj és hogy folyamatosan futballozz?
1: Mindig vannak céljaim, kisebbek, nagyobbak, és ezt egyre vagy fokozatosabban el tudom érni. Tehát mind a válogatottban a szerepléseim, mind az, hogy tényleg az, hogy a felnőtt válogatott ajtán is már kopogtatok, és ezáltal minden az edzésen 100%-ot nyújtom, minden meccsen. A futball szeretete az nagyon sokat ad, tehát az kell ehhez. Úgy gondolom, hogy eléggé motivált is vagyok, és tényleg az, hogy szeretném elérni a céljaimat.
2: És ugye többen mondják a csapatotokra, hogy családias. Ez miben nyilvánul meg?
1: Igen, nagyon fiatal a keretünk, ezáltal tényleg olyan vagyunk, mint egy kis család. Nagyon gyorsan be tudtunk illeszkedni mi is ide. Tényleg az, hogy türelmesek a játékosok, nagyon kedvesek velünk, még hogyha tényleg az, hogy van, hogy nem biztos, hogy úgy megértjük egymást, de akkor is mindig megvan az összhang, a pályán is látszik, tényleg az öltözőben is nagyon jó hangulat, szóval ez nagyon pozitív itt.
0: Kovács Virág, belső védő, szintén idén érkezett a csapatba.
3: Légiósnak számítunk mi, de nagyon befogadóak voltak, amikor megérkeztünk télen, és nagyon jó az a csapat összhang és a csapat szellem.
2: És téged mi visz előre magában a fociban, amire azt mondod, hogy ezért megéri csinálni?
3: Egyértelműen azt mondanám, hogy a csapat, hiszen nap mint nap együtt dolgozunk közös célokért, és ez nagyon nagy motivációt tud adni a mindennapokban, és megéri azért küzdeni.
2: Volt már egyébként olyan pont, amikor elgondolkoztál azon, hogy ez túl nehéz, és hogy hogyan lendültél át ezen, ha esetleg volt?
3: Úgy gondolom, hogy ez természetes, hogy vannak nehezebb időszakok az ember életében, nem csak a futball karrierjében, hanem magában az életben is, a focin kívül is, de természetesen volt ilyen nehezebb időszakom, de soha nem gondoltam azt, hogy feladom, mindig megtaláltam azt a plusz motivációt, amiért tudtam, hogy tovább kell folytatnom. Egy csapat vagyunk a pályán és a pályán kívül is, szóval azt mondanám, hogy igen, rendben vagyunk.
0: Vanessa Beiglböck, csapatkapitány, már 2024 óta tagja az FC Zuidburgenlandnak. Elsőnek ő is a családias és összetartó hangulatot emeli ki társai kapcsán.
4: Ja, es fühlt sich halt alles sehr familiär generell im Verein an. Es ist jeder mit jedem sehr nah vertraut und man kann mit jedem über alles reden. Und ja, es macht einfach Spaß mit der ganzen Mannschaft, sie immer wieder aufs Neue gemeinsam trainieren und ja, die Match zu bestreiten. Ja, ich bin jetzt natürlich stolz, dass wir uns trotzdem noch jetzt ins Zeug legen und zeigen wollen, dass wir den Klassenerhalt so auch geschafft hätten, dass wir es in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall geschafft hätten. Und ja, natürlich so, dass man es uns von Training zu Training, jeder immer sich reinhaut, sein Bestes gibt und ja, einfach der Zusammenhalt von der ganzen Mannschaft.
0: Heti 3 Csapatedzés, egy erőnléti Training és Match. Így néz ki egy átlagos hét a játékosok számára. Michael Ték, a csapat edzője.
5: Ja, also man muss sagen, dass in letzter Zeit die Tendenz positiv war bei unserer Mannschaft, auch die Stimmung in der Mannschaft und deshalb ist es zwar jetzt nicht leicht, auf einen guten Gegner vorzubereiten, aber trotzdem haben wir genaue Ziele, die wir umsetzen wollen, und kann man das auch gut umsetzen mit den Mädels, weil sie auch schon vorfreudig sind und eben auch in jedem Spiel von den letzten Playoff-Spielen auch punkten wollen. Fußball ist ein extrem großer Aufwand, vor allem wenn es nicht im ganz professionellen Bereich ist, weil viele von den Spielerinnen haben ja nebenbei noch einen Hauptberuf, eine Arbeit.

0: Aber das muss man ihnen einfach hoch anrechnen, dass sie da wirklich fast täglich die Zeit investieren für Trainings, für lange Anfahrten. Ja, das ist Fußball. Sie machen es aus Leidenschaft, aus Liebe zum Sport. Sonst würden sie das eh nicht so durchziehen wahrscheinlich. Aber natürlich in dem Fußballgeschäft ist es üblich, dass man es das so macht. Aber trotzdem gehört da schon viel Leidenschaft dazu.
1: Sipos Lilla többszörös nemzetközi bajnokként érkezett 2023-ban a csapatba. Kettő szezonban is elnyerte az év játékosa és az év gólkirálynője címet. De szerinte ezek mögött mindig ott van a közösség.
2: Én azt gondolom, hogy én egy teljesen más arcomat tudtam itt mutatni. Én kiteljesedtem az FC Südburgán csapatánál, azért is, mert én tudtam, hogy segíteni jövök ide. Én akkor érkeztem a csapathoz, amikor a második ligában kieső helyen voltak, és tudtam, hogy úgymond meg kell mentenem a csapatot a kieséstől, elkezdtem még keményebben dolgozni. Én nem szeretem ezeket a közhelyeket, hogy mert az ember a sokat dolgozik, és játszottuk a saját játékunkat, nem, én tényleg hiszek ebben, hogyha az ember dolgozik, és elhiszi, hogy fontos eleme és része a csapatnak, és érzi a bizalmat, akkor ki tudja magából hozni azt, amit kihozott, és ezt meg is mutatták az eredményeim. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettem hozzá a Südburg Állandhoz, nyilván a feljutáshoz minden, de ez egy csapatsport. Én sem tudtam volna a csapatom nélkül itt teljesíteni, és kinőttem magam, mint játékos. Ismernek itt is kint a Bundesligában, én nagyon hálás vagyok ezért, viszont nagyon fontos volt, hogy én mindig a földön maradtam. Akármit értem el gólkirálynőként, vagy az évjátékosaként, vagy rúgjassam a gólokat, nagyon-nagyon fontos, hogy az ember mindig a földön maradjon, és reálisan nézze a dolgokat, mert abban a pillanatban, hogy egy kicsit elszáll az ember, vissza is vesz az élet valamit. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a csapatnak, hogy így hoztak ide, mint egy segítség, és én ezzel éltem.
1: A pályán több nyelven zajlik a kommunikáció, de az alap futballszavakat már sokan értik magyarul, még az edző is.
0: Ja, das sind eben so Begriffe natürlich wie ich helfe dir, so Shagit oder solche einfachen Dinge. So einzelne Wörter, die man spricht im Match und im Training, die bekommt man dann schon mit. Das ist so zwei Handvoll Wörterrepertoire hat man sich angeeignet, ja.
1: Vannak esetleg olyan szavak, amiket mondjuk az osztrák sportolótársak is mondjuk eltanultak, vagy esetleg közösen használtok?
2: Abszolút vannak, ezt nem szeretném kimondani, hogy most melyik az a szó, amit mi magyarok nagyon sokat használunk, főleg ha mérgesek vagyunk, de ezt szoktuk nagyon sokszor használni az edzésen is, eltanulták. De én tényleg mondhatom azt játékosként, hogy én személy szerint nagyon jól beszélem már a németet, és ezt abszolút alkalmazom is, viszont segítjük ezzel ugye a magyar játékosokat is, hiszen akik most érkeztek még a nyáron, nem teljesen beszélik a nyelvet, úgyhogy próbáljuk egymást segíteni, de nagyon sokszor összenevetünk, és az osztrákok is kérdeznek tőlünk, mit jelent ez, mit jelent ez, és akkor ilyen nagyon jó hangulatot csinál ez a csapatban, úgyhogy van már egy-két szó, hát az egészségedre, egi, a szívi, köszi, ezeket már nagyon nyomják a csajok, igen.
1: A magyar kifejezések tehát ragadnak, és talán a temperamentum is.
3: Wenn es zum Feiern kommt, wer feiert lauter? Die Ungarinnen oder die Österreicherinnen?
4: Ja, das sind schon die Ungarinnen, muss man sagen, mit einem Temperament unser im Vorteil, sag ich jetzt mal.
1: Na és mi a helyzet a babonákkal?
5: Igazából két zene van, amit mindig meg szoktam hallgatni meccsek előtt, ezt mondanám talán babonának, meg talán annyi, hogy bal lábbal lépek rá a pályára, de az ilyen automatikus, nem gondolom, hogy most ez babona lenne, de mondhatjuk ezt annak.
2: Én minden egyes mérkőzés előtt letakarítom a stoplis cipőmet. Mondhatom azt, hogy minden egyes mérkőzésen ugyanazt a törölközőt hozom magammal, és nekem a babonám azok a gyakorlataim a mérkőzés előtt. Tehát csinálok egy kis mentális felkészülést otthon, ebbe beletartoznak mobilizációs gyakorlatok is. Nekem már volt két nagyobb sérülésem is, és azt gondolom, hogy ez abszolút segíti a teljesítményemet. Ezt minden meccs előtt megcsinálom, illetve nagyon fontos nekem, hogy jól ébredjek a mérkőzés napokon, tehát kényelmesen, felkészülten, meg igyom a kis kávémat, rögtön vízzel kezdjem a napomat, én mindent betartok tényleg szigorúan.
1: A célok tehát adottak, van, aki a karrierjét építené tovább, más minél több gólt akar szerezni. A játékban lehetnek jobb és rosszabb napok, de egy valami állandó, összetartó közösségként mennek tovább.

Kedves hallgatóink, Magyar Magazin adásunk már a végéhez közeledik. Kollégáim nevében szeretném megköszönni figyelmüket. Ne feledjék, friss híreinket és további műsorainkat megtalálják a magyarok.orf.at oldalon, valamint a mai riportokat is az ORF Soundon, podcast formájában. Az előző szűk egy órában Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!